tamen lu kaju alama poso e dali re re do dani di la ni dang men ri bulan re nem tak de nahen